0: 当个 Rasta Bullshit motherfucker。
1: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.